0: Pura bola, pura temporada, te vale 50 pesos.
1: Ya que le fuera pura salida de temporada, gente.
0: Pura gorra de moda de temporada, te vale 50 pesos.
2: Se le fuera pura bolsa de moda, de
1: novedad, pase. Se le fuera toda por este lado.
2: Una bolsa de moda, de novedad, pase la fabrica.
3: Pantufla de moda, temporada, acércate.
2: Una bolsa de moda, de novedad, pase de güerita.
4: Venga a ver, aproveche, mire, venga a ver, aproveche. Ahí
5: están los tines, hombre, caballeros, niños,
3: está
5: niños,
3: la pantufla de moda,
5: temporada,
3: de
5: 5 pesos, señora, aprovecho y da 5 pesos,
3: señoras. Regalo, remate, güera.
1: Se va de regalo, se va de remate,
3: güera. Aproveche, regalo, remate, güera.
4: Venga a ver, aproveche,
1: 50 pesos.
4: Regalo,
1: se va de remate, mira.
4: 20 varas, 20 pesos, mira.
3: Aproveche, regalo, remate, güera.
6: Refrescos de lata 12, 3x12,
4: 15 pesos.
1: 100 varas, se va de 100 varas.
4: Aquí se van a ver, aproveche, checa, checa, güey.
6: Refrescos de lata 12, 3x12.
1: Se va de 100 varas, se va de 100 pesos.
4: La boca abierta.
1: Se va de 20 varas.
0: 50 pesos.
4: Checa, checa.
1: 20 varas.
3: Caballero,
1: 100 pesos.
4: Te regalo ya.
6: Te regalo, remate.
4: Fuera.
3: Caballero,
1: se va de 20.
7: Pati, pati, pati. Pati, pati, pati. Aquí te van a ram. Dos por San Ildefonso, pati. Pati, pati.
8: Roberto, Roberto, Roberto.
7: Roberto, pati, pati.
8: Roberto, Roberto, Roberto. Pico, mi pico, Roberto, para cualquier 20.
7: Pedo, pati, copiado, pati, copiado.
8: Roberto, Roberto, Roberto, Roberto.
7: Copiado.
8: Roberto, Roberto,
7: aplico
8: mis para cualquier
7: 20,
8: Roberto.
7: Márcale, márcale,
8: márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, már